0: inside when you remember just what I feel like.
1: Zagullo így csarabga műszikka. Ennek a számra adjusz.